0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kaidu. Kaidu Maidu. Mopsu Kaidu. Kaidukese kene.
2: Mis on?
1: Kaidu kene. Kait. Kait. Kait. Nii imelik, noh. Enne oli Tiit ju. 10 aastat oli Tiit. Nüüd on Kait. Kait. Kaidukene. Kaidukene. Kait. Kaidu.